0: valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható, befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként, de ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét...
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Seres Rezső a Szomorú Vasárnap című dal a halhatatlan szerzőjének miniszobrát a Kispipa vendéglő falán helyezte el a szobrász Kolotkó Mihály. Seres utolsó éveiben éttermi zongoristaként itt kereste a kenyerét, és nem messze innen a Dob utca 46/B számú házban született. Kolotkó egy pipa alakú domborművön jeleníti meg a komponistát. A pipából felszálló füst a wifi logó formáját ölti, szemléletesen utalva arra, hogy a Szomorú Vasárnap dallamát az egész világon ismerik, és az internetnek köszönhetően számtalan feldolgozásban, előadásban bárki meghallgathatja és megnézheti. Seres Rezső 1932-ben szerezte a Szomorú Vasárnap zenéjét. A hozzáírt dalszöveg érzékletesen mutatja be a meghalt kedves, pótolhatatlan hiánya miatti kétségbeesést, és a vágyakozást a túlvilági találkozás iránt. Az első felvétel 1935-ben készült el, és rövid idő elteltével híres, hírhet lett Magyarországon és külföldön egyaránt. A slágert az öngyilkosok himnuszának nevezték, mivel elterjedt a hír, hogy az életüknek önkezükkel véget vetők mellett sokszor találták meg a dalkottáját. Bizonyára előfordulhatott ilyen eset, hihetőbb azonban az a verzió, hogy egy ügyes marketingfogásról volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északkín a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délén a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótika egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcsíves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest jelenlegi címere megegyezik az 1873-ban egyesített főváros első címerével. A főváros vörös színű címerpajzsát a Dunát jelképező fehér színű hullámos szalag választja ketté. A pajzs felső mezejében Pestet jelképező egy tornyú, az alsó mezejében Budát és Óbudát jelképező három tornyú vár lebeg. Mindkét vár kapuja nyitott, bejáratának háttere égszínkék. A címerpajzsot jobb oldalról egy aranyszínű oroszlán, a bal oldaláról egy aranyszínű griffmadár tartja. A pajzson a magyar szent korona nyugszik. A címer mind teljes, mind a címerállatok és a szent korona nélküli egyszerűsített formájában is használható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falk-Miksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, dőljenek hátra kényelmesen, ha akarnak, akkor a korai időpont ellenére popcorn, vagyis hogy pattogatott kukoricát, esetleg frutit, rapit vagy bambit is kérhetnek a perec mellé. Igen, régmúlt idők moziába invitálom önöket, illetve invitálja önöket Orbán Bori. Egészen pontosan 13-án este lesz egy különleges este, zenei este az Udvari Kamara Színházban, és azért mondtam, hogy dőljenek hátra, mert vegye át a szerepet a szerelem. Bolondulásig szeretne volna jó, ez az est címe. Ez egy Keleti Márton által rendezett film, ugye a Tanulmány a nőkről egyik betétdala, nem kisebb nagyság, mint Latinovics Zoltán, illetve Rutkai Éva is dúdolt a dalhoz, ami Fényes Szabolcsnak és Szenes Ivánnak köszönhető. Na de jóval több dallal várja majd önöket Orbán Bori és Páncél Kristóf, tehát majd az Udvari Kamara Színházban. Beszélgető társunk gyönyörűen, dúdolgatóan és búgóan Orbán Bori. Hogyan válogattatok? Kristóffal válogattatok, vagy ez a te ízlésed, te szíved, te füled?
2: Kristóffal is, illetve ugye az estnek a moderátora Kelecsényi László, aki maga is filmekkel foglalkozik, és amely dalokat nagyon-nagyon szeretek, azok mindenképpen benne vannak, illetve vannak olyan dalok is, amik kevésbé ismertek. Annyi maradt meg nekem, hogy például gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem az adott filmben azt a dalt. Van olyan, aminek nem is találtam meg így a zenéjét, például a YouTube-on keresgéltem, és csak kizárólag az alapján, hogy volt egy bizonyos betét, a dallam betét a filmben, és akkor nem tudom, találtam benne szövegrészletet, és azt megkerestem az interneten, és akkor úgy valahogy összeraktam.
1: Karádi Katalin, rendben van. Sota Irén, rendben van. De te tudsz férfi is lenni? Nyilván, mert a színésznek kell is.
2: De különben ez teljesen igaz és jogos, és bár régen annyit nem foglalkoztam így ezzel magával, teljesen érthető, és most már hívom is törekszem rá. Hát például van a Hol van az a nyár, és ott természetesen azért az Zoltán Kristóf fogja így idézni. Én meg ugye Rutkai Éva szerepébe bújhatok ezen alkalommal, de hogy próbálunk azért erre törekedni már, hogy női dalokat azt mindenféleképpen én a férfi dalokat, meg a Kristóf próbálja így visszaidézni.
1: Nagy merítés volt? Kellett szomorúan búcsút venni olyan daloktól, amik szerinted még szerethetők, csak már nem fértek bele?
2: Viszonylag hosszabb azért a műsor, tehát ha jól tudom, akkor két részes lesz.
1: Igen, igen.
2: És itt azért lesz benne ismertető is. Karádi dalokban egyébként szerintem igen, tehát hogy ott azért ki is kellett venni, hogy azért a kevésbé ismert dalok is elhangozzanak más filmekből, és itt nem csak a karádi dalokra értve. Némiképpen azért kellett így válogatni, de bár azért úgy van a filmbelest meghirdetve, hogy a leghíresebb dalok, én azért tényleg így vágytam arra, hogy azért legyenek olyanok is, amelyeket úgy rögtön tud. Pedig egyébként lehet, hogy ismerősen fog csengeni, mert itt nagyon híres filmekből is olyan dalok fognak hangzani, amik viszont nem biztos, hogy úgy megtalálhatóak mindenütt. Biztos, hogy azért az idősebb korosztály jobban meg lesz azért érintve. De mint maguk a filmek, valóban örökzöldek, és nyilván kell ehhez egy olyan alkatnak lenni, aki nagyon szereti ezeket a régi dalokat, a régi filmeket. Tehát, hogy szerintem olyan szempontból ez így univerzális, így tűzfüllel is nagyon-nagyon élvezhetőek lehetnek. Hát igen, nem tudom.
1: Kié a szerelem? Hölgyeké, uraké? Kiket vártok?
2: Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, tényleg nemtől és korosztálytól függetlenül. Igyekszünk azért figyelni arra, hogy a műsor ne legyen annyira szomorkás se. De hát ez ugye nyilván benne van a szerelemben, ennek a miensége, a szép és az árnyoldala is, de azért nem mindegyik dal szól erről szerencsére.
1: Máshol is ilyen szomorkás a szerelem?
2: Szerintem igen. A vége biztosan. A kezdetéről is szoktak, úgyhogy az a része is. Itt is több fázisát fogjuk megmutatni. De hát ez tényleg, hát igen, egy úgymond legközhelyesebb téma, és mégis hát ebből merítenek sokan. Tehát így valahogy a dalok is hozzák meg ez a régi millió, ezt az állapotot, ami hát bevallom, hogy ilyen szempontból szeretek a színpadon így ebbe bele bújni, hogy így valahogy a dalok is viszik az embert. Én nagyon ezt a 20-as, 30-as, 40-es éveket szeretem, illetve még a 60-as éveket is. Igen, tehát itt voltak azok a dallamívek, azok a szövegek, ami nagyon megfog. Nem tudom, hogy én még így miként változhatok ilyen értelemben. Az biztos, hogy fantasztikus és csodálatos filmek voltak, és vannak. Nekem ez akkor, ami kicsit így bekattant.
1: Kell-e a ruháddal neked törődni ilyenkor?
2: Igen, én szeretek tényleg az adott esthez méltón felöltözni, amennyire csak persze megtehetem, mert nem tudom, hogy ez általában hogyan sikerült, tehát igyekszem olyan klasszikus darabokat felvenni, ami esetleg így méltó lehet így a dalokhoz, meg az estnek a hangulatához, meg a közönség számára is, így minél jobban meglegyen ez az összhang, amennyire lehetséges és tőlem telik.
1: Köszönjük szépen a külsőre is vonatkozó válaszokat. Az biztos, hogy június 13-án az Udvari Kamara Színházban lesz a Bolondulásig. Szeretni volna jó est, jön lehet jót nosztalgiázni, lehet a szerelemre gondolni, sőt ezt néha kötelező, meg a jó magyar filmekre, köszönhetően Páncél Kristófnak, illetve a reggeli Express vendégének, Orbán Borinak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökken a képviselők fizetése. Éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgatója helyetteseként dolgozott. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés 9 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal kezdődik. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogirtás. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban a 12-es és a 14-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik Angyalföld kocsiszín és a Lehel utca Róbert Károly körút között baleset miatt. Lassú a haladás az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál. A 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, már lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni Gyula utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Június 9-én kedden reggel ez itt a Klasszik nyitány, és nem sokára lapozóvá válunk, mert hogy az egész belváros az ünnepi könyvhét kapcsán tel is tele lesz könyvekkel, azzal az illattal, a dedikálás izgalmával, a könyvkeresés izgalmával, úgyhogy érkezik majd az Open Books jóvoltából ide hozzánk rengeteg újdonsággal, érdekességgel Büchler András. Mielőtt a könyveket taglalnánk, én azért dúdolni valót ajánlok mindenkinek, hiszen a mai születésnaposok közül sokatszor említem meg, hogy Hűvösvölgyi Ildikót kell szabad kötelező fölköszönteni. Nos, 1891-ben ezen a napon született Cole Porter, és mivel jelszavaink valának a könnyedség meg a nyugalom, szerintem mindenki tudja dúdolni néhány dalát Cole Porternek, fölidézni, hogy hogyan idézték föl őt, hogy zongorázott egy társaságban, egy amerikai filmben, egy amerikai társaságban. Viszonylag hosszú dalszerzési korszaka 1964-ig tartott, és azt írják róla, illetve azt írja róla a kultúra.hu, hogy minden idők egyik legsikeresebb amerikai musical komponistájáról van szó, illetve dalszövegi írójáról. Anyai nagyapukája az Indiana állambeli kisváros gazdag befolyásos polgára volt. Még azt is megtehet, hogy az atyai tiltással dacolva férjhez menjen. A Cole Porter művész nevét egyébként a szülei vezeték nevéből gyúrta össze, elkényeztetett gyerekként nőtt föl, hála a nagy mamának és a nagy papának. 6 éves korában tehetségesen hegedült és zongorázott, és végül is a zongorát választotta, mert nem szerette a hegedű erőteljes hangját. Aztán a fiú beiratkozott a konzervatóriumba, de hogy milyen tehetséges, azt is jelzi, hogy csalnia kellett. 2 évvel fiatalabbnak tüntette fel magát, hogy jobb benyomást keltsen, és az anyuka úgy is szerette volna, hogy lehessen szólista a helyi zenekarban, le is fizette, szóval azért volt itt hátrányos, meg erőltető szülői háttér, de azért a Yale Egyetemre járt a fiatal Cole Porter, írt 6 musicalt, 300 dalt, és a mai napig az egyetemi hagyomány része az egyik indulója, de aztán a nagypapa úgy gondolta, hogy jelentkezzen még a Harvardra is, a jogra, de a paragrafusok nem érdekelték, de ha már ott volt, akkor átiratkozott zenei fakultásra, jött a New York-i nagyvilági élet, színre került első darabja, és jól meg is bukott. Aztán 1917-ben Párizsba költözött, jött az Idegen Légió, megnősült, aztán a lényeg, hogy mindig komponált, és 1928-ban a Párizs című musicalhez írt egyik dalát felkapta a közönség, és onnantól jött a világ siker, meg a dollár siker. Kiss Me, Kate, Can-Can, Night and Day, Begin the Begin, Love for Sale, I've Got You Under My Skin. Én is én próbálkozom az összes nyelvvel, amit ismerek, de hát az biztos, hogy dúdolásból, földolgozásból ez mind-mind ismerős lehet. Egy kis pletyka, hogy 1937-ben Cole Porter tragikus baleset érte lovaglás közben, mindkét lába eltört, és igazándiból utána már soha sem tudott lábra állni, a folyamatos fájdalom pedig élete részévé vált, és sajnos ez ugye hozzájött mindenféle gyógyszer, illetve alkohol, de hát minket az érdekel, hogy az ős lágerei, még egyszer mondom, több mint 300 dallal ajándékozott meg minket, meg 6 musicallel, szóval itt vannak könnyedén és nyugodtan, és nem sokára akkor végre lapozhatóak leszünk az ünnepi könyvhét kapcsán, de ez még mindig a klasszik nyitány június 9-én reggel, Félix napján, akinek semmi köze nincs a matekhoz, csak a szerencséhez.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Annyira furcsa számomra, hogy mindig kötetlen beszélgetést mondunk, de hát azért betűkhöz kötve vagyunk, meg fűzve és kötve is vagyunk. Bükler Andrással, az Open Books vezetőjével beszélgethetek. Az apropó természetesen sok-sok könyv, illetve az ünnepi könyv hét június 11-e és 14-e között a Standa Vörösmarty téren a Zserbó előtt lesz található. Ennél jobb itinert én nem is találhattam.
2: Azt hiszem, ez a legegyszerűbb, igen.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És a múlt héten 91 éves Csányi Vilmosra emlékezvén, aki lebácsizza, azt ő valószínűleg bokán rúgja, és az összes kutyáját rá ereszti. Szóval ennek kapcsán, a születésnap és a szeretet kapcsán kezdjük az ő friss könyvével. Ráadásul Balázs a főhős, tehát ennél szebben én csak elolvadok, amikor Csányi Vilmosra gondolok. Ez milyen könyv? Ez meglepő? Ez ilyen ledorongoló könyv, vagy ismeretterjesztés?
2: Valahol a kettő határán. Ledorongolás biztos nincs benne. Vili bácsi, ugye mi így hívjuk.
1: Bocsánat, igen.
2: De Csányi professzor már elmúlt 91, a 92. életévében van, és örült izgalmas, amikor ő valójában szép irodalmat írt, de egy olyan szép irodalmi alkotásról beszélünk, ami persze, mint ahogy Vili bácsi folyamatosan rengeteget tanít. Rettenetesen izgalmas volt számunkra az, hogy valaki 92. évében érdeklődik okosan az AI, a mesterséges intelligencia iránt. Ez egy mese. Ez egy mese a jövő. Amikor a Földön az élet már finoman szólva elcsendesült, mert voltunk annyira
1: okosak,
2: vagy annyira vállalhatatlanul viselkedtünk mi emberek, hogy a nagy része kipusztult, és ezek után a jövőből eljönnek, és Balázst és természetesen a társát, aki egy kutya, elviszik, hogy a jövőből kicsit megpróbálják megérteni, hogy jutottunk idáig, mi történt velünk, és természetesen Balázs és a kutya megpróbálják ezt elmesélni, megérteni, meghelytállni ebben a nagyon fura helyzetben. De a könyv annyira okos, hogy 92 évesen valaki nem elítéli a mesterséges intelligenciát, nem rettek tőle, nem valami vállalhatatlan sci-fi kontextusba helyezi el, hanem ennek a jó oldalát, a felhasználás jó lehetőségeit látja benne, és látja benne azt, hogy ettől miként tárulhat ki a világ előttünk, miként tudhatunk problémákra újfajta megoldásokat adni. Úgyhogy rettenetesen bölcs meséről beszélünk, amiben tényleg egy 92 éves világhírű tudósnak a minden bölcsessége benne van, és akkor is, hogyha már csak ennyire kevés ember maradt a bolygón, és Balázsnak, a főhősünknek csak 3 napja maradt arra, hogy mindenféle tapasztalatokat az emberiségből megosszon a jövővel, amit meg kéne osztani az emberiségből, amit magunkkal kéne vinnünk. Úgyhogy igazából egy picit keresi az élet értelmét, egy picit megpróbálja megérteni, hogy az élet megélésében milyen lehetőségeink vannak, és hogy milyen fura hatalmi játszmák között élünk. Egy nagyon kedves regény, kis regény, nem túl hosszú, bárkinek ajánlom szívesen, és hát benne van egy nagyon okos és nagyon cuki kutya, ami mindenkinek nagyon sokat segít persze a túlélésben.
1: Gyorsan megkeresem a kutya nevét, Jumi az ő kutya barát, és a Látogató című,
2: a Látogató címmel már
1: könyv kapcsán beszélgettünk.
2: És Vili bácsi kijön a könyvhétre 92 évesen, és szombat délután 10 órakor a Zserbótól egy pár méterre fog dedikálni.
1: A személyes találkozás az nagyon fontos, és akkor jöjjön egy kis outsider kérdés. Ezek a személyes találkozások a kiadónak fontosak, a szerzőnek fontosak, hogy hízon a mája, vagy nekünk fontosak, hogy végre látjuk őt, és kapunk egy kis fizikai megerősítést az ő ákombákomjaival, aláírásáival?
2: A rövid válasz az, hogy mindenkinek fontos természetesen, de leginkább azt gondolom, ez olvasónak fontos. Ugye ez egy nagyon intim helyzet, amikor én ülök a könyvemmel, és egy mesét fogyasztok. Ettől vagyunk talán emberek, hogy képesek vagyunk meséket mondani tovább, és ráadásul új meséket kitalálni. És milyen menő az, amikor találkozhatok azzal a hősöm, azzal a mesterrel, aki egy adott könyvet, ami nekem valamiért nagyon fontos, megírt, és találkozhatok vele, válthatok vele, 3 szót feltehetem a fura kérdéseimet, és ráadásul aláírja a könyvet.
1: Mesékről van szó, de akkor áttérünk a nem mese fogalomra, hogyha Vásárhelyi Máriára gondolok, akkor élő lelkiismeret, az okosság. A hölgy, akire kellett volna hallgatni már évtizedek óta, a hölgy, akitől kellett volna tanulni már évtizedek óta, és a és a, most megint behozom a ledorongolást, hogy nem ledorongolás, amit ő művel, hanem egy okosítás. Akik elhitték a 20. századot, jön a könyv címe Vásárhelyi Máriától, ami egy,
2: mondhatjuk, a családregény, egy memoár, tulajdonképpen a magyar történelem 100 évét öleli föl, egészen az előző századfordulótól, nem csak a Vásárhelyi család, hanem Vásárhelyi Mária gyakorlatilag összes felmenőjét megismerhetjük, megismerjük a századforduló Pestjét, megismerhetjük utána a család különböző ágait, máramarosi ortodox zsidó családot, trieszti családot, megismerhetjük a Pell családot, magát a Vásárhelyi család felmenői Debrecenből Olaszországig és vissza, aztán megismerjük a II. Világháború borzalmait, egy nagyon ritkán említett holokauszt történetet benne röviden, a gettó fáskamráit, a bujkálást, és aztán a felszabadulás után névek illúzió világát, abban, hogy miben lehetett hinni, miben akartak hinni az emberek. Aztán megismerjük a brutális 50-es éveket, és elérkezünk 56-ig, amiről egy nagyon-nagyon ritka látó szögből, pontból ismerjük meg azt a történetet, amire azt gondoljuk, hogy sokan ismerjük. Ugye Vásárhelyi Miklós akkor bent volt a parlamentben, és sajtófőnök volt, és hitt abban, hogy Nagy Imre és csapata csodát fog tudni csinálni, de őket ugye épp onnan a családot a jugoszláv követségre viszik, majd onnan Romániába, Sznagovra, ahol éveken át raboskodnak, miközben nem tudják, hogy például az apukákkal a család itthon maradt tagjaival mi történik, azt tudják, hogy börtönben vannak, és feltételezhetik, hogy akár halálra is ítélhetik őket, de nem tudnak semmi biztosat. És aztán eljön a 60-as évek, ahogy maga Vásárhelyi Miklós is megpróbál boldogulni, igazi állást nem kaphat, fordít, szerkeszt apróságokat fura helyeken, majd elérkezünk a rendszerváltás éveihez, ahol Vásárhelyi Miklós addigra már kiválasztottként a Soros Alapítvány magyarországi vezetője, és olyan furcsa ötletei vannak, hogy mi lenne, ha az ide látogató Soros György leülne Csurka Istvánnal és Eszterházi Péterrel vacsorázni. És aztán még furább ötletei vannak, hogy itt egy...
1: Ez
2: itt
1: már
2: egy
1: ilyen abszurdba hajló.
2: És még abszurdabb jelentek vannak, ahol Vásárhelyi Miklósnak támad egy jó ötlet, hogy itt van egy tehetséges, lelkes, jól beszélő fiatal srác, mi lenne, ha az újratemetésnél megkérnénk, hogy akkor ő beszéljen, és kiderül, hogy gyakorlatilag azok a napok, órák, amikor Orbán Viktor, mondjuk úgy Orbán Viktorrá lett, azok pontosan hogy is történtek, és ki mit csinált ott, vagy mit nem. Úgyhogy ez gyakorlatilag a magyar történelemnek 100 évét öleli föl a Vásárhelyi család történetén keresztül. Benne rengeteg olyan pillanat, amiről mindannyian tudunk, de maga Vásárhelyi Mária mondjuk akkor még nagyon gyerek volt. Úgyhogy nem csak irodalmilag igényes, nem csak történészi szempontból igényes, hanem benne van egy olyan nézőpont, ami rettenetesen ritka, egy ilyen gyermeki nézőpont, vagy hát kukucskáló pont, ahogy egy néhány éves gyerek megéli 56-ot, a 60-as éveket. Olyan nézőpontokból ismerhetjük meg tényleg a 20. század történelmét, ami nagyon-nagyon ritka. Egyrészt nagyon személyes, másrészt aki ismeri Vásárhelyi Máriát, az pontosan tudja, hogy rettenetesen precíz emberről beszélünk, aki minden történelmi momentumot nagyon precízen követ a könyvben, úgyhogy egyszerre egy picit megtanítja nekünk a 20. század történetét, másrészt egy nagyon személyes memoár, egy családtörténet is egyben.
1: Akkor nem volt igaz, amit mondtam, itt nincsen okítás, tudás, átadás, vagy éppen, hogy ezen keresztül?
2: Ezen keresztül, ugye ez egy nagyon különleges műfaj, mondhatnánk azt, hogy a magyar emlékezeti irodalom, vagy történelmi irodalomnak egy szerintem egészen brilliáns alkotása ez, akik elhitték a 20. századot címmel, ugye nagyon sokat beszél illúziókról, hogy egy teljes 20. század alatt mi mindenben hittünk,
1: és vártuk.
2: Hányféle feloldás, vagy éppenséggel tragédia történt abból, hogy valamit elkezdtünk hinni, vagy éppen nem hinni. Úgyhogy ez is az alcíma a könyvnek, hogy családtörténet az illúziók korából.
1: És itt van, és dedikálva, élvezhető, szagolható, bármint illatolható előttem, amíg én itt elmarzsolok néhány könycsepet, addig egy kis polka következik, de nem elfelejtve, hogy az ünnepi könyvhét kapcsán beszélgethetek az Open Books vezetőjével, alapítójával. Az a lényeg, hogy olvasótársammal, Bükler Andrással, mert mindig megmondja, hogy mit kell olvasni, és most van egy, a polka előtt megmerem kérdezni, van változás? Érezhető változás? Nyilván van egy fölhívás is a kiadó részéről, egy elgondolkodtató összegzés, vagy figyelemfelhívó hát összeállítás április 12-e óta? Nem szoktam ilyet kérdezni, de vannak olyan könyveink, ami kapcsán ezt meg kell kérdeznem.
2: Erre azért nehéz lesz így még egy zene előtt válaszolni, de igen, persze, hogy van némi érezhető érdeklődés könyvek iránt. Ugye jellemzően ez nem egy magyar sztori, jellemzően a világon mindenhol választások előtt az emberek kicsit kevesebbet olvasnak, vagy kevesebbet vesznek legalábbis könyvet.
1: Mondom, hogy tudunk általánosak lenni. Igen.
2: De igen, mi a választások után azt gondoltuk, hogy kötelességünk független kiadóként ugye letenni az asztalra egy gondolatsort, mondjuk úgy, amit mi vitaanyagnak hívtunk, az volt a cím, hogy Magyarország olvas, kiraktuk a Facebookra, mindenhova, amire eredetleg azt terveztük, hogy csak nagyon röviden pár oldalban összefoglaljuk, hogy mit kell ma tudni a könyvpiacról, vagy mik azok az elengedhetetlen változások, amiknek egyszer meg kellene történniük a könyvpiacon, úgyhogy publikáltunk egy vitairatot, ami mondjuk jóval hosszabb lett, mint gondoltuk, de éppen ezért egy csomó olyasmire a kitér, hogy minek kéne történnie ma Magyarországon a könyvpiacon ahhoz, hogy tényleg többet olvassunk.
1: Ez nekünk is szól?
2: Ez mindenkinek szól, azt gondolom, hogy olvasóknak is szól, meg döntéshozóknak is szól, meg olyan embereknek egyszerűen gondolkoznak, és fontos számukra, hogy jövőben is olvassunk. Igen, hogy lehetne Magyarországon valóban tisztességes piaci versenyt létrehozni, miután volt egy finoman szólva erős állami beavatkozás, hogy a Magyarországon gyakorlatilag monopól helyzetben lévő giga kereskedő kiadói csoportot állami kézbe vették áttételesen. Hogyan lehetne ezzel valamit kezdeni, hogyan lehetne valóban egy országos, nemzeti, bárminek is hívjuk, olvasásfejlesztési stratégiát összehozni, hogyan lehetne elérni azt, hogy bárhol is érsz az országban, bármilyen könyvesbolt is jön szembe, hozzáférhetsz mindenhez, hogyan lehetne a független kiadókat, kis kiadókat, közepes kiadókat, mindegy milyen kiadókat, de értékteremtő kiadókat egy picit okosan támogatni, és nem a pénzosztás szemszögéből nézni, hanem az értékterem és szemszögéből azt gondoljuk, hogy jó könyvek valójában csak szabadságban születnek. Kell valamilyen típusú szabadság ahhoz, hogy megszülessenek a könyvek, hogy elérkezhessenek hozzánk, hogy haza tudjuk őket kísérni az olvasóhoz, és végül az olvasónak legyen kedve, lelkesedése azokat elolvasni és valójában megélni, és azt gondoljuk, hogy ebben talán egy picit segíthet az a vitairat, amit letettünk az asztalra.
1: Ezt is olvasásra ajánlom, meg a könyveket is. Természetesen az ünnepi könyvhét kapcsán beszélgethetünk Ükner Andrással az Open Books kiadóról, meg az újdonságokról, és tudom, hogy nehéz téma volt, de tényleg ifjabb Johann Strauss-nak köszönhetően egy kis polka az mindig ránk fér, és aztán jövünk vissza még könyvekkel, ráadásul hölgy szerzőkkel. A gyönyörűség, meg egy kis nehézség is lesz benne, de hát nem ígértem, hogy könnyű lesz, csak azt, hogy megéri.

0: Klasszik Rádió 92. egy június 9-én már most mindenkit lapozásra, könyvillatolásra hívunk föl, és ezért is beszélgettünk könyvekről, illetve egy egészen furcsa olvasni valóról Bükler Andrással az Open Books-tól, mert hogy ez a bizonyos furcsaság, ez az volt, hogy hogyan is kell elképzelni, hogyan lehet elképzelni egy olvasó ország jövőjét, legyen azt hiszem ez a legszebb idea. De hát hölgyeket ígértem mindenkinek, Alga Újhesna kezét meg mindenét csókolom, nyilván ő is kint lesz majd. Igen. Az ünnepi könyvhéten. Dobrai Saroltát hát csak távolról merem csókolni a csatolt férfiúi baráttal és hozzátartozóval egyetemben, de Tapasztó Orsiról kell beszélni, és akkor jöjjenek hölgykönyvek, és mondtam, hogy nem könnyű könyvek ezek, amik jönnek, Szentesi Éva új regénye, azt tudom, hogy várják sokan. El nem tudom képzelni, hogy hogy lehet zsebkendő hegyek nélkül kibírni Szentesi Éva eddigi munkásságát és ezt a mostanit, míg a halál el nem választ. Hát a cím sem olyan.
1: De nem ez a cím, de nagyon hasonló. Míg a halál nem választ.
0: Jaj, de jó, de jó, jó.
1: Reméljük, hogy ez az olvasókat kevésbé téveszti meg.
0: Ennyit az én betű hűségemről, tehát...
1: Bocsánat, csak itt az előző zene, amit bejátszottál, ez a Straussnak a vadászat, vagy vadászat, ami valami ilyesmi, de hogy az egész könyv is egy picit ilyesmi, hogy ahogy közeledünk a vadászaton, ahogy közeledünk a vad, a nagy fenevad felé a vadászaton. Valószínűleg Straussnak nem biztos, hogy az olvasás jutott eszébe, amikor ezt írta, de amúgy sokat olvasott állítólag, főleg ugye legendásan a librettókat ő nagyon sokszor elolvastam, ja, mert rájuk írt valamit.
0: Ideig már én is vagyok, de picit,
1: bocsánat, hogy belekontárkodtam a zenébe, de hogy egy picit ilyesmi a Szentesi könyv is, hogy egyre jobban mész bele, és egyre inkább közeledsz a vad felé, ahogy próbálod megszeredíteni, vagy egyetlen elkapni. Éva egy szabadságharcos, egy tényleg egy nagyon meghatározó, mondjuk úgy csúnyán megmondó ember a magyar közéletben, és egy picit itt leveszi ezt az őrült kemény páncélt, ami belülről talán kicsit folytogató, kívülről csak páncélnak tűnik, és újraértelmezi mindazt, ami vele történt. Nem pusztán csak az elmúlt egy évtizedben a rákkal kapcsolatos őrült harcias küzdelme kapcsán, hanem mindazt, ami veled történt. Egy nagyon őszinte könyvről beszélünk ismét, egy komoly szenvedés egyrészt testtel, hogy a testünk kiszolgáltatottsága az mit jelent, kiszolgáltatottság emellett a gyász kapcsán, a generációkon átívelő és újra megörökölt traumákról. Ez egy ilyen könyv, ami a leszámolásokról szól, illúziókkal, ahogy egy a Vásárhelyi Mari történelmi illúziókkal, a Szentesi Éva könyve személyes illúziókkal, benne van az az élete a nyilvánosságban, hogy ez mennyire toxikus tud lenni, benne vannak az illúziók a rák legyőzhetetlensége kapcsán, de egy picit aztán meg is érkezünk ugye a vadászat végén, egy nagyon lírai, tényleg irodalmi szempontból egészen gyönyörű vallomáshoz, ami a saját magunk törékenységéről, a saját sorsunkkal való megbarátkozásról szól, és hogy mennyire vagyunk valójában sebezhetőek.
0: Nyári strandon olvasós?
1: Abszolút, igen. Ugye az Évának minden könyvében van egy ilyen fanyar humor, de az eddigi olvasói visszajelzések alapján azért ezt nem szabad teljes nyári könyvnek gondolni, mert aki a kezébe veszi, az gyakorlatilag le nem teszi addig, amíg a végéhez ér, mert tényleg nagyon visz a könyv, mint egy vadászat, amíg el nem érünk a végéig, addig folyamatosan visz ez a könyv, és tényleg kevesebb, mint egy hete jelent meg, és az eddigi visszajelzések alapján ez tényleg letehetetlen.
0: Jó, hát akkor ennyit a vadászatról, a zenéről, meg az addikcióról, ami azért most is elé kerül majd, mert hogy Havas Júli új könyve, Második csillag jobbra, ezt most jól olvastam?
1: Igen, Második csillag jobbra.
0: Rendben, hát természetesen Balázsról szól, amit én nagyon szeretek.
1: Próbáljuk Balázsról így szerkeszteni a könyveket, hogy legyen benne Balázs, persze.
0: Köszönöm szépen, illetve egy középkorú párról. Van minden, ami probléma ebben a 21. században, és van megoldás benne ebben a 21. században?
1: Van benne boldogság, van benne megérkezés, van benne nevetés, de előtte persze hát egy regényről beszélünk, van egy csomó zűrzavar. Ugye egy nagyon izgi történetről beszélünk, tudjuk, hogy mondjuk az online társkeresők mit jelentenek mondjuk úgy fiataloknak, ezt te meg én persze nem tudhatjuk. De itt felnőttekről beszélünk, fiatal ügyvéd, és egy anyassága és a hivatása között öllődő neurobiológus története, hogy miként tud egy középkorú pár megismerkedni egy online társkeresőn. Megint csak nagyon komoly, nagyon nehéz kérdések, és közben nagyon sok humor, és nagyon sok gag van ebben a könyvben, és ők is azzal együtt, hogy nagyon esendőek, nagyon szerethető figurák, akik persze egy ilyen helyzetben az életük közepén mondjuk nagyon-nagyon másféle kihívások állnak, és mindenkinek magának kell szembenéznie egy csomó csomaggal, bőröndel, amit a múltból hoz saját magával, és annak ellenére, hogy mindenkinek megvannak a maga nehézségei, persze találkoznak egy pontján a könyvnek. Igen, van benne amúgy egy csomó olyan izgalmas történet, ami a mindennapjainkban igenis, főleg itt Magyarországon benne van. Az alkohol problémák, drog problémák, különböző függőségek, gyerekek, felnőtt gyerekek, vagy felnőtté váló gyerekek, válástörténetek, és mindazok a traumák, amik nem ilyen egészen nagy hegynyi, vagy vadászathoz hasonlítható nagyon nagy nehézségek, hanem pontosan olyan esendő hülyeségek, butaság, esendőségek, amik igenis mindannyiunk életében valahol biztosan előfordultak már. Havas Juli, ez már a harmadik regénye, a Nincs Holt, ha nem nézed.
0: Nálunk a Papírbabák van
1: és
0: otthon.
1: A Papírbabák. Utána a Papírbabák most amúgy újra piacra került, azt is kiadtuk újra. De azt a két könyvet nagyon sokan nagyon szerették, azt gondoljuk, hogy ez még jobb. Ő ugye nem gyerekfejjel döntött az íróság mellett, hanem már bocsánat, de bőven 40 fölött kezdett írni, ő maga, a szerző maga is orvos, és így egészen mélyre lát a mi testünkbe, gondolkozásunkba, meg a mindenféle szerveinkbe, és emiatt tényleg nagyon mély emberi gondolatokat, érzéseket, ki nem mondott érzéseket tud egy ilyen különleges regénybe megjeleníteni.
0: Furcsa kérdés merült föl bennem, de már Csányi Vilmos kapcsán akartam kérdezni, hogy egy kiadó milyen kapcsolatot ápol a szerzőkkel? Rájuk szabad egyáltalán szólni, szabad őket terelgetni, vagy el kell fogadni? Kávé, határidő, dedikálás.
1: Nem. Ez egy közös munka. Bármennyire is azt gondoljuk, hogy ez természetesen a szerző regénye, de egy kiadó akkor jár el felelősen, hogyha mindent a szerző rendelkezésére bocsát. Legyen szó fejlesztő szerkesztésről, valódi szerkesztésről, kinek mire van szüksége, van, ahol egy szerző értékeli, ha egy kicsit a regény ívében segítünk mondjuk együtt gondolkozni, van, ahol egyszerűen csak mondatszerkezetekben kell segíteni, van, ahol a könyv letehetetlenségéért kell egy kicsit mankót adni, támpontokat adni, olvasmányokat megosztani. Minden szerzőnek, ahol nekünk az a célunk, hogy kihozzuk mindenkiből a legjobb regényt, és kinek mire van szüksége ehhez. A mi felelősségünk az, hogy ott legyünk számukra, és mindent megadjunk ahhoz, hogy a legjobbat tudja írni.
0: Az ünnepi könyvét egyrészt, hogy megtapogatható és fogható, hogy igenis élő húsvér emberek vannak. Emellett azért nyilván marketing szempontból is fontos, nem? Tehát itt tényleg előtérbe kerülhetnek könyvek, amik fülszövegben már megvoltak talán.
1: Kevésbé, általában ilyenkor nyár elején azért az újdonságokat keresik az olvasók, persze visznek bőven a régebbi kiadványokból is, de a könyvfétnek ez a hagyomány már most már közel 100 éve, hogy ilyenkor a nyár elején mindenki megmutatja a legizgalmasabb, legropogósabb, legfrissebb könyveit, és ha már nem is ül ott velünk József Attila a Vörösmarty téren, de azért izgalmas szerzők mesélnek és dedikálnak, és lehet velük találkozni. Igen, a legtöbben azért talán nyár engedhetik meg maguknak, hogy tényleg zavartalanul olvassanak, és fontos, hogy ilyenkor a legjobb nyári olvasmányokat találják meg maguknak, és esetleg családjuknak, barátaiknak.
0: Nem biztos, hogy jót teszek magammal, illetve Bükler Andrással, de én visszamennék erre a bizonyos könyves szakmai vita anyagra, amiben az is van, hogy mi a könyv szerepe a világban, vagy ez csak ilyen magyar dolog? Csak a magyarországi helyzet.
1: Ez a magyarországi helyzetre reflektál most jelenleg. Barom izgalmas lenne megoldani a világ összes könyves kihívását. Erre most kivételesen nem vállalkoztunk, egy picit
0: de egyébként benne vagyunk abban a szortimentben, amerre a világ halad? Tehát mi
1: sokféle szempontból igen, mi is most sokat próbálkozunk például azzal, hogy Magyarországon szerencsére működik a Voiz, ahol nagyon sokféle izgalmas hangos könyvet lehet meghallgatni, és mi is próbálunk ebben helytállni. Azt látjuk, hogy a hangos könyv most, hogy a Voiz-on lehet tényleg streaming-szerűen hallgatni, és nem kell magnókazettát, CD-t és egyebeket használnunk, és ha a kocsiban elkezdjük hallgatni hangos könyvet, akkor nem tudom, a futógépen és főzés közben ugyanott lehet folytatni, és igen, ez egy fontos jelenség jelenleg a világban, amire természetesen a magyar piac is reagált, és mi is adjuk ki sorban a hangos könyveket, mert azt gondoljuk, hogy ez is a tartalomfogyasztásnak, a könyvfogyasztásnak jelenleg egy teljesen adekvát és legitim formája. És igen, picit növekszik Magyarországon is az e-könyv, még messze nem értük el természetesen Nyugat-Európát, vagy az Egyesült Államokat, de itt is azért egyre többen választják az e-könyvet. Azt gondoljuk, hogy megint csak főleg utazásnál az egy milyen klassz luxus, hogy rátöltök 5-10 könyvet, és majd ott a tengerparton, Balatonparton, bárhol eldöntöm, hogy éppen abban a pillanatban melyikhez van kedvem, és nem kell a bőrönbe vinni sok-sok kilónyi könyvet, és ugyanez a luxus megvan a hangos könyvekkel is, hogy bárhol bekapcsolom a Voice-t, aztán hallgatom tovább, hogy melyik az a könyv, vagy hallgatom azt a könyvet, amit amúgy a kocsiba hallgattam, vagy a főzés közben, vagy gyerekaltatás közben a fülemben.
0: Openbooks.hu, próbálok én is akkor 21. századi lenni, és még Josephine Quinn könyvét azt ki is hagytam, ami a nyugatról szól, ami nekünk teljesen más jelent, vagy nem biztos, hogy más jelent, mi irodalomra gondolunk, de hát itt azért egy 4000 éves történet az alcím, ami mit taglalhat, mire készüljünk föl? Nem is annyira vastag.
1: Hát azért ez közel 600 oldal.
0: Jó, de többre számítottam.
1: Igen. Egy fantasztikus angol tudós, aki Oxfordban és Cambridge-ben tanít, és amúgy a Cambridge Egyetem ókutatási tanszék ennek az első női vezetője volt, és tök fontos, hogy női hangok is egyre hangosabbak
0: nem legyenek.
1: Igen, de ismeretterjesztésben ez talán még nem mindenkinek egyértelmű. Ő arra vállalkozott, hogy egy kötetbe elmeséli nekünk, hogy miről szólt az elmúlt 4000 évben a nyugat. Hogy amikor ma azt mondjuk, hogy a nyugat, akkor nagyon sok mindenre gondolunk, de nem biztos, hogy arra, ami valójában történt. Birodalmi ambíciók, gyarmatosítás, hatalmas történelmi tudás mennyiség áll előttünk, de ő megmutatja azokat az összefüggéseket, hogy a nyugat az valójában mindannyiunknak a közös múltja és jelene, és amit ma esetleg migrációnak, vagy nemzetközi kereskedelemnek, vagy bármi fura dolognak gondolunk, az igenis velünk él 4000 éve. A nyugat az nem egy elszigetelt történet volt. A meséskelet, a mediterráneum, a közelkelet, a különböző népek keveredése, legyen a babiloniai törvénykezés, vagy az asszír öntözés, vagy a föníciai hajózás, vagy maga az indiai irodalom, vagy az arab tudományok, vagy mindez együtt hozta létre a nyugatot. És a nyugat az igenis az emberiség közös kincse, és nem valami, amitől tartanunk kell. A nyugat nem előbbre tart, nem mögöttünk tart, nem valahol tart. A nyugat mi magunk vagyunk, a nyugat a mi közös történelmünk, igenis. És ez a könyv ez annyira izgalmas lett, és ez viszonylag ritka azért a könyvpiacon, hogy egyszerre a BBC, a Guardian és az Economist is azt mondta, hogy tavaly, hogy ez az év könyve. Úgyhogy nagyon izgalmas lett. Igen, szerencsére vannak benne könyvek meg ábrák, tehát kicsit oldjuk azért a könyvolvasást, de tényleg úgy kavarodnak benne izgalmas történelmi anekdoták és valódi bölcs tanítás, nem kioktatás, hanem mesélés, hogy ez a nyugat, ez valójában mi magunk vagyunk, ez a nyugat, ez nem valami távoli elszigetelt fura dolog, hanem ez a mi közös történelmünk, a közös jelenünk, a közös kultúránk, amiben már az elmúlt 4000 évben minden belekeveredett, és ettől lett értékes, hogy itt maga a keveredés, az, hogy tudást, tapasztalatot be tudunk hozni máshonnan, fura helyeiről a világnak, az igenis egy érték. És ezt ő nagyon szépen elmeséli nekünk. Nehéz azt mondani, 600 oldalról letehetetlen, de tényleg, amikor ezek a történetek és összefüggések ennyire szervesen kapcsolódnak egymáshoz, akkor nagyon nehéz letenni ezt a nagy könyvet.
0: Olyan nagy dolgokról beszéltünk, hölgyekről, világról, hogy hány ezer év múlva hogyan leszünk, pedig hát celluloid alapú és festék alapú tárgyak jöttek most így elő ünnepi
1: könyv. Időnként érdemes lapozni egy nagyot, ezt néha sokan érezzük. és a következő lapon is őrült izgalmas dolgok lesznek, biztos vagyok benne.
0: És tessék várni a simogatható, megérinthető és szelfizhető szerzőket dedikálással egyben az ünnepi könyvféten, a Zserbó előtt az Open Book sátrát, sátrát keresünk, és én pedig csak hálával tartozom mindenkinek, aki dedikált nekem névre szólóan könyvet, amit elhozott hozzánk Bükler András az Open Books-tól. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én Csányi Vilmossal fogom kezdeni, ezt az ígéretet tudom teljesíteni.
1: Boldog lesz ő is, nagyon szépen köszönjük, szép napot mindenkinek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát, illetve kialakítani az ágazati stratégiát. A kormány szigorúbb szabályozást ígér a szektorban. Székely Tamás hangsúlyozta, a hazai akkugyárakban több mint 30 ezeren dolgoznak, így az üzemek, gyárak bezárása nem kerülhet szóba. Több mint 16 kiló kábítószergyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett. A rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglalták. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon és különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. A Fülöp-szigeteken 36-ra emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 450-en megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A térségben néhány órára cunamiriadót rendeltek el. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A Kishárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az Elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárgaházként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kék metró állomásait a kezdetben használt négy kocsis szerelvényeknél hosszabbra építették, hogy 6 kocsi is elférjen, számítva arra, hogy a vonal igen forgalmas lesz. Az átadást követően több villamos és buszjáratot megszüntettek, illetve úgy alakítottak át, hogy a metróra hordja az utasokat. A Pöttyös utca megállóban Metki Ödön Mama című 1984-ben készült szobra áll, amelyet a szobrász saját édesanyjáról formázott meg. A szobor a József Attila lakótelep közelsége miatt kapott éppen itt elhelyezést.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nighttime sharpens, heightens each sensation, darkness stirs.

deafly. Music shall surround you. Feel.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése a 70-es években a Nagyvárad tér és a Kőbánya Kispest végállomás között folytatódott. Rengeteg bonyolult problémát kellett megoldani. A Népliget és a Határút közötti szakaszon a közműveket szinte teljes egészében át kellett helyezni. Kőbánya Kispest végállomást a MÁV vágányok feletti 235 méteres acélhídhoz kapcsolódva alakították ki. Itt valósult meg először a közös metró MÁV állomás. A második szakasz átadása 1980. március 29-én történt, amikor is 4,5 kilométer pályaszakasszal és 5 új állomással bővült a vonal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Többek szerint titkosírás látható a Deák téren a metró aluljáróban. A színes betűcsempék azonban nem titkos üzenetek, sokkal inkább egy figyelemfelkeltő, modern képzőművészeti alkotás részei. A valóság ugyanis az, hogy 1994-ben Lisszabonban a BKV küldöttségének felajánlották egy festőművész egyedi művét. Az érdekes koncepció portugál költők vers részleteit tartalmazza magyarul, és magyar költők vers részleteit portugálul, többek között Ady Endre, József Attila és Fernando Pessoa sorait. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Schwab-hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi-hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasáb alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagy takarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagy takarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Északa 170 drónnal és rakétával támadta Ukrajnát az orosz hadsereg, találatért infrastruktúrális létesítményeket és lakóházakat is. Az ukránok közben továbbra is intenzíven támadják az orosz utánpótlási útvonalakat, amelyeken keresztül Moszkva a Krímet igyekszik ellátni. Legutóbb a Csongárhídra mértek csapást. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett. A 7,8-es erősségű földmozgás, sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcsszezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, mondta a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Flesz Tamás hozzátette, egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye, ami az árakra is hatással van. Ahhoz, hogy foglalkoztatási szempontból is fenntarthatóbb legyen a térség, fontos lenne meghosszabbítani a szezont, hangsúlyozta a szakember. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kell fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a Szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, közölték a szervezők. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt. Napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. A Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szikla Kórház Atombunker Múzeum a Budai Vár alatt található, mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesülttel, szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk. Mindezt egy atombunkerben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosi kávéházak közül nem csak a Pilvax lett legendás. Az Országház kávézóban Ady Endre, Osváth Ernő és Ignotus Hugo találkoztak, és számos Ady vers is ezen a helyen született. Az Abbázia kávéház volt a művészek otthona, Zala György, Strobl Alajos és Csók István kedvelt törzshelye. Ők egy napon átköltöztek a később általuk legendássá vált japán kávéházba. A Meteorban az artisták és bűvészek találkoztak. A Lotz Károly festményeivel díszített New York lett a legfelkapottabb irodalmi és színházi kávéház, amely mind a mai napig a turisták egyik fő célpontja. A Centrál kávéházból indult el a Nyugat, és itt volt kerekasztala a Hét szerkesztőségének is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtér építésekor akadtak a technikai kihívásokon kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász, nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találkahelye volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrsvezér térig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Gyerekek sérültek meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése helyes, mert nem látta el a feladatát. Az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitás védelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágítása során. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, Lázár János korábbi közlekedési miniszter 2 héttel a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi Dunahíd beruházásának költségvetését, a kivitelezésre felvehető előleget pedig 20%-ról 98%-ra emelték, amiből 94 milliárdot 2 nappal a választások előtt ki is fizettek. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, folytatják a vizsgálatot és minden részletet nyilvánosságra hoznak. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérültje elhagyhatta a kórházat, 2 pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az Olefin egy üzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. 8 gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében Budapest felé. A gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba. A külső sávot lezárták, jelenleg 10 kilométeres a dugó a főváros felé tartó oldalon. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt, szép napot kívánok mindenkinek, nyári nagytakarítás zajlik a Klasszik Rádióban, ugye aki hallgat minket, az pontosan tudja, mindez 2 héten keresztül történik, és hát a lényege egy játék, melynek keretében felteszünk egy kérdést, és önök remélhetőleg megválaszolják azt, amit kell, a helyes választ. A mai kérdésünk a következő, mi a neve annak a tudományos területnek, amely a kórokozók terjedését vizsgálja? Mondok 3 lehetőséget, A. Dermatológia, B. Epidemiológia, vagy C. Sejtan. A megfejtéseket mai félig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu, és közben hát, ha az embernek még a kedve is megjön a takarításhoz. A helyes válasz beküldők között naponta egy 5 termékből álló Sanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki, hát hogy legyen mivel ezt a tevékenységet elvégezni. Nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink. Hamarosan Mörk Leonóra íróval beszélgetek majd a legfrissebb kötet visszatérő, melynek címe Ezüst szélű felhők. Aztán 5 és 6 óra között Balogh Endre lesz a vendégem, a Pré kiadó vezetője. Ugye mindkét beszélgetés a 97. ünnepi könyvhét kapcsán történik majd. Most pedig Beethoven Gédor zongora versenyének második tételét hallgatjuk meg.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Új kötettel jelentkezik az ünnepi könyvhétre Mörk Leonóra, az Ezüst szélű felhők című könyv. Ezúttal nem regény, hanem tárcákból, novellákból, publicisztikákból és rövidebb prózai írásokból álló válogatás. A vonalban pedig maga az író Mörk Leonóra. Szia Nóra, szeretettel köszöntelek.
2: Szia, nagyon köszönöm, hogy találkozunk, ha csak így az égben, éterben is.
1: Az égben, hát az égben lebegve is egyszer majd lehet, hogy tudod, miért mondtad ezt? Mert a könyved címe az, hogy Ezüst szélű felhők. És te most, ugye? Most valahogy így az égben vagy jelen, valahogy ott van most a te dimenziód, ami jó?
2: Persze, föl kell nézni az égre, és ott mindig valami szépet látunk.
1: Például Ezüst szélű felhőt. Na de mi hívta életre ezt a könyved, Nóra?
2: Az az igazság, hogy ha megkérdezik tőlem, hogy én mi vagyok, mit írjanak oda, ahol az ember foglalkozása szokott lenni, akkor az utóbbi években már azt szokták írni, hogy író. De hát azért én a dolgos életem jelentős részét újságíróként töltöttem, és valahogy az én fejemben ma is úgy gondolok magamra, mint újságíróra, és bár nagyon szeretek fikciót írni, tehát regényt írni, rájöttem, hogy nekem hiányzik az a fajta rövidebb újságírói műfaj, amit főleg a Nőklapjánál a publicisztika jelentett. És akkor ebből jött a Jaffa kiadónál az ötlet, hogy hát azok az írások, azok megjelentek valamikor, és aztán úgy elszálltak az éterben, és hogy ezeket gyűjtsük már össze, illetve vannak benne novellák is, novellát sem nagyon szoktam írni, úgyhogy én ezt nagy örömmel állítottam össze ezt a kötetet, és hát alapvetően mindegyik szöveget átdolgoztam, hozzáírtam, átszerkesztettem, illetve vannak benne új írások is.
1: Mi jellemzi ezeket az írásokat?
2: Én elég nehezen adok címet, de ez az Ezüst szélű felhők ez viszonylag hamar megszületett, mert vannak az írások között viccesek, vannak kedvesek, mulatságosak, vannak súlyosabbak, vagy tragikusabbak, vagy drámaibbak, de végül mindegyik kifut valamiféle pozitív végeredményre. És mikor én először találkoztam azzal az angol mondással, hogy minden sötét felhőnek ezüstös a széle, vagy a szegélye, vagy a bélése, akkor nekem ez nagyon megtetszett, mert borzasztóan kifejező. Minden nyelvnek vannak ilyen idiómái, magyarul is. És akkor én úgy éreztem, hogy ez az írásokra is jellemző, illetve hát én is törekszem a saját életemet úgy élni, hogy tudod észrevenni a felhőnek az ezüst szegélyét, ha nem is mindig sikerül.
1: Mindig ott van?
2: Valószínűleg igen. Csak legfeljebb utólag jössz rá, hogy hát tulajdonképpen te jártál jól. Tehát mindenkinek az életében történnek olyan dolgok, amik borzasztóan fájdalmasan érintik, de hát ugye azt szokták mondani, hogy a traumákat is fel lehet, vagy fel kell dolgozni, illetve ami meg azért nem annyira traumatikus, csak egyszerűen adott esetben rosszul esett, akkor utólag visszanézve tényleg eskü, hogy mindig kiderül, hogy én jöttem ki jól a dologból.
1: De jó. Jó, hogy ezt mondod. Ráadásul lehet veled találkozni. Hát, abszolút így van. Lehet veled találkozni az ünnepi könyvhéten, hiszen június 12-én a Vigadó téri színpadon találkozhat majd veled a közönség.
2: Igen, akkor lesz a könyvnek a bemutatója. Ez egy új színpad, szerintem korábban csak a Vörösmarty téren volt. Úgyhogy reméljük, hogy az időjárás is, ahogy mondani szokás, majd a kegyeibe fogadja a könyvhétnek az összes látogatóját és szereplőjét. Úgyhogy pénteken 3-tól mutatkozik be ott ez a könyv a Vigadó téren, és utána 4 órától fogom én dedikálni a Jaffa kiadóstandjánál a Vörösmarty téren. És kaptam egy olyan lehetőséget a kiadó, hogy másnap, tehát hogy szombaton délután 4-től 5-ig szintén tudjak dedikálni, hogy azokkal is találkozhassak, akik csak hétvégén tudnak kijönni, tehát egy munkanapon nem.
1: Én úgy emlékszem, hogy ez a színpad ez már évekkel ezelőtt volt, csak kisebb, mint ami a Vörösmarty téren van.
2: Aha, lehet. Hát akkor pedig eskü, hogy mindig elsodrottam én a Dunakorzóra is, meg a Vigadó térre is. Hát olyan borzasztó nagy, hál' Istennek ez a rendezvény, és annyi kollégával lehet találkozni, hogy akkor biztosan nem figyeltem.
1: Mi adja a személyességét ennek a kötetnek?
2: Nagyon sokszor megkérdezik a regényeim kapcsán, ilyen író-olvasó találkozókon, vagy ha találkozom olvasókkal másút, hogy hát melyik vagyok én, ki vagyok én, melyik szereplő vagyok én a regényeimben. És akkor én az elején ezen mindig csodálkoztam, hogy miért gondolják azt, hogy én vagyok bárki is. De aztán rájöttem, hogy ez teljesen jogos, úgyhogy azt szoktam mondani, hogy egyik se én vagyok, meg mindegyik én vagyok. Tehát nyilvánvalóan az fikció, és az ember azokat a történeteket is átfuttatja saját magán, mert különben nem tudná megírni. De ezek a történetek, főleg amelyek egyes szám első személyben írottak, azok teljesen az én sztoriaim, tehát azok vállaltan az én történeteim, úgyhogy ezért érzem én úgy, hogy ezek sokkal személyesebbek, mint egy regény. Jól lehet szerintem írni, ahogy az egyik írásban itt meg is jegyzem, az nagyon árulkodó, tehát elárulja az olvasó számára, hogy az írónak milyen gondolatok járnak a fejében. Úgyhogy ezért érzem én úgy, hogy ez egy sokkal személyesebb kötet.
1: Lehet, hogy még többet is elárul, mint amit az író szeretne, nem?
2: Az mindig előfordulhat, de én úgy érzem, hogy amik ebbe belekerültek, vagy annak idején a Nőklapjában is, amik megjelentek írások, azokat én vállalom, azokban levő érzéseket, gondolatokat. Én azt vállalom.
1: Végül is a te, ott vagy benne te, Mörk Leonóra.
2: Igen, mindig oda volt ugye írva fölé a nevem, alá a nevem, és egyes szám első személyben a legtöbb történet az egyes szám első személyben fogalmazódott. Az első regényeimet is egyes szám első személyben írtam, míg nem aztán rájöttem, hogy sokkal jobb egyes szám harmadik személyben, sokkal egyszerűbb nekem, mint szerzőnek, mert akkor mindenkinek, minden szereplőnek jobban benne vagyok a fejében. Illetve azt szokták mondani, hogy az olvasó számára az a legláthatatlanabb elbeszélési mód, tehát az a fajta narrációs módszer, amikor nem arra figyel, hogy hogyan mondja az író, vagy hogyan meséli el az író a történetet, hanem beszippantja őt a történet. Úgyhogy az elején valószínűleg éppen az újságírói voltomból is adódóan, vagy hogy sok publicisztikát írtam, egyes szám első személyben meséltem, és ebből adódott az a helyzet, hogy sokan azt hitték, hogy én egy az egyben azonos vagyok valamelyik regényemnek az egyik szereplőjével. De ezek a történetek, mondom, ezek vállaltan az én sztoriaim.
1: De milyen izgalmas ez, amikor az olvasó próbálja bogozgatni, vagy kitalálni, hogy hol van ebben a történetben maga az író?
2: Nyilván szerintem ez olyan lehet, mint mondjuk a színészeknél, hogy pláne, hogyha nem is színházban, az is egy nagyon erőteljes élmény, de például, hogyha egy sorozatban játszik valaki, és akkor az a sorozat, az nem tudom, hétről hétre visszatér hosszú időn keresztül, akkor óhatatlanul sok néző azonosítani fogja őt a sorozatbani szerepével. És akkor szegény magyarázhatja, hogy de ő nem az, meg hát van 23 vagy 123 másik szerepe is, hogyha ő jól csinálta a dolgát, akkor annyira erőteljessé vált ő abban a személyiségben, hogy ez teljesen kézenfekvő, noha az illetőnek nem biztos, hogy éppen jól esik, hogy azonosítják őt azzal a szereppel.
1: Minden esetre a te alkotásod, a legújabb könyved, az Ezüst célú felhők is ott lesz az ünnepi könyvhéten veled együtt. Köszönöm szépen.
2: Igen. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mörk Leonóra író volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Augusztus végéig látható a mai Manóházban a felvétel, Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás. A tárlat a magyar film történetét nem a vásznon keresztül, hanem a forgatáson készült verkfotók segítségével mutatja be. A látogatók olyan ikonikus alkotások kulisszái mögé pillanthatnak be, mint a körhinta, az egri csillagok, a tanú vagy a szerelem. A kiállítás közel 100 ritka és sok esetben eddig nem látott felvételen keresztül idézi fel a magyar mozi elmúlt 125 évét. A tárlat egyszerre szól a filmtörténetről, a fotóművészetről és azokról a különleges pillanatokról, amelyek a kamerák mögött születtek meg. Könyvek, szerzők és találkozások. Péntektől ismét a könyveké lesz a főszerep Budapesten, hiszen a 97. ünnepi könyvhetet a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón rendezik meg. A többnapos eseményen könyvbemutatók, dedikálások, pódiumbeszélgetések, illetve kulturális programok várják az olvasókat. A látogatók személyesen is találkozhatnak kedvenc magyar szerzőikkel, miközben megismerhetik a kiadók legújabb köteteit. A rendezvény évtizedek óta a hazai könyves élet egyik legfontosabb ünnepe, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A könyvek szerelmeseinek kihagyhatatlan program, ahol az irodalom és a közösségi élmény találkozik a főváros szívében. Péntektől egy héten át várja a közönséget Budapesten a Dunakarnevál, a néptánc és a népzene egyik legnagyobb hazai ünnepe. A fesztiválon a Kárpát-medence és a világ számos országának hagyományai elevenednek meg látványos előadásokon és közösségi programokon. Fellép többek között a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művész Együttes, de lesz nemzetközi néptáncverseny, táncház és gyermekprogram is. A rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a Margit-szigeti szabadtéri színpad nagyszabású gála műsora. A Dunakarnevál igazi kulturális kavalkádot kínál mindazoknak, akik szeretik a hagyományokat, a zenét és a táncot. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget, a

0: mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannak adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy az ott élők is érzékeljék a konfliktus valóságát. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Román Abramovics orosz oligarchának azt mondta, nem mond le a Donyec medencéről. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérült elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az Olefin együzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémiai épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a félútpályát a 8. kerületben, a Baross utcában, a Szent Királyi utca közelében veszélyelhárítás miatt. A két irány forgalma felváltva halad. Az Orci tér felé közlekedő 72-es és 83-as trolibusz, valamint 9-es autóbusz a Szent Királyi utca megállóban nem áll meg. Erős a forgalom a Margit körúton, a Hungária körúton, a Kerepesi útnál mindkét irányban, a Rákóczi úton, a Blaha-Lujza tér közelében és a Nagy körúton szakaszonként, a Pesti alsó rakparton, a Szent István parttól déli irányban, illetve a Közraktár utcában befelé. Tart a felújítás a 13. kerületben, a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben, a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt, szép napot kívánok mindenkinek, 5 óra után vagyunk néhány perccel itt az Intermezzo-ban is. Tudják, hogy egész nap takarítunk, ugye? Tehát most is éppen itt van előttem mindenféle takarítási termék, és amikor nem beszélek, akkor azt csinálom. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy játszani hívjuk önöket két héten keresztül. Ez a nyári nagy takarítás a Klasszik Rádióban. A mai játékkérdés, mert ugye ehhez az kapcsolódik, a következő. Mi a neve annak a tudományos területnek, amely a kórokozók terjedését vizsgálja? szolgálja. A. Dermatológia, B. Epidemiológia, vagy pedig C. Sejtam. A helyes válasz beküldők között pedig naponta egy 5 termékből álló Sanitol ajándékcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket pedig mai félig várjuk a játékokat klasszikradio.hu-ra. Úgyhogy sok sikert kívánunk a válaszhoz, és hát két takarítás között így az ember törheti a fejét a válaszon. De azon viszont nem kell gondolkozni, hogy ki lesz a vendégünk, hiszen már is mondom, Balog Endre a Prékiadó vezetője. Ugye most a 97. ünnepi könyvhét van fókuszban, úgyhogy természetesen mi is beszélgetünk majd erről, hogy a kiadó hogyan jelenik meg ebből az alkalomból. Most pedig Nodó Émol Fuvola versenyének első tétele következik a Kapella Szavária előadásában. Fuvolán játszik Németh Pál.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Balogh Endre, a Prékiadó vezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: A Prékiadó megjelenik természetesen a budapesti ünnepi könyvhéten is, erről majd később beszélgetünk. De az is nagyon izgalmas, hogy a kortárs magyar krimi új hangjait keresitek és támogatjátok. Ez hogyan történik, mi módon?
1: Így van. 20 éves a kiadónk idén, és egy krimi pályázatunk volt már korábban. 5 éve, 6 éve körülbelül. Az is nagyon sikeres volt, ott több mint 100 novella és több mint 100 regény pályázat érkezett. Tavaly írtuk ki ezt az új krimi pályázatunkat, mert úgy gondolom, hogy pályázattal lehet serkenteni az embereket arra, hogy dolgozzanak. Ugye ugyanúgy, mint ahogy mindenféle más területén az életnek vannak ilyen pályázatok. A krimi pályázatunk pedig most kizárólag regényekről szólt. Azt látjuk, hogy egyre magasabb színvonalon tudnak írni azok az emberek, akik beadják a munkáikat. Ez nem tudom, minek köszönhető, lehet, hogy csak szerencsénk van, vagy valami egyéb esetleges dolog van a háttérben, de ennek mi nagyon örülünk, és körülbelül a 120 pályázó volt, körülbelül úgy vettük észre, hogy olyan 40 egészen jó nyelvi színvonalon van, mert ugye ez volt a legfontosabb számunkra, hogy mi nem egy ponyva dologként fogjuk fel a krimit, hanem úgy is hirdetjük magunkat, hogy mi a szép irodalmi igénnyel megírt krimit szeretnénk kiadni és azt támogatni. És ezért a nyelviségére figyelünk nagyon oda, természetesen fontos a történet. Tehát már az eddigi megjelenéseinknél is nagyon sok minden van történelmi, van jelenkorban játszódó, van, tehát hogy nagyon, nagyon sok fantáziavilágban is játszódó krimi, de a legfontosabb az mindenképpen az, hogy legyen egy nagyon jó nyelvisége, a stílusa. És hát ez az, amit egyébként nem lehet tanulni, tehát ez, illetve tanulni lehet, de sokkal jobb, ha születik rá az ember, hogyha már úgy nyílik ki ugye a szeme, és úgy fülel már gyerekkorától kezdve a körülötte lévő világra, a szüleire, gyerektársakra, meg az olvasmányaira természetesen, és akkor így azt láttuk, hogy ez tényleg nagyon, nagyon erős mezőny volt. Ami egy másik, amit már inkább a tematikus dologhoz tudok kötni, egy másik tény az, hogy sajnos nagyon sokan, ahogy nézegetik a filmeket valószínűleg, meg olvassák a bejövő ponyvakrimiket, hát Amerikába helyezik a pályázók is. Tehát Jean, meg Carrie, meg ne, meg Agatha, és a többi a szereplői. Na most ezeket annyira azt gondolom, hogy én legalábbis nem szeretem, mert nem igazán hiszem el, hogy ők ismernék azt a világot, amit így elénk tárnak, és hogyha belegondolunk, akkor a skandináv krimiben is, amit nagyon szeretünk, hát az ott zajlik, abban a világban, amiben ők élnek, és minden íróiskolában, mert már ilyenek is vannak, ugye, minden íróiskolában elmondják, hogy arról írjunk, amit a legjobban ismerünk, vagy amit a legjobban szeretnénk megismerni, és természetes, hogy ilyen szempontból az ember, vagy az író önmaga az, akit talán a legjobban meg szeretne megismerni, és de azért ugye mi közösségben élünk, és másik emberekkel vannak interakcióink, és bizonyos szociális helyzetben is itt Magyarországon vagyunk a legtöbben. És hát az itteni dolgok, azok a reakciók, azok az izgalmasak, amiket így mindenki ismer. Tehát hogy mondjuk azt, hogy Trabant, meg Balaton, akkor szerintem, aki már nem 10 éves, vagy nem éppen 15, annak eszébe fog jutni az NDK, eszébe fog jutni, hogy mennyi német volt a Balaton körül, még a régebben, a 80-as években, vagy a 70-es években, és maga is hirtelen szinte történetekben fog gondolkodni. És nekem azért szívügyem a krimi, mert a Magyarországnak a megismerésében, a saját jelenünk, meg kicsit azért a múltunk megismerésében az irodalom önmagában nem akar annyira szerepet játszani, viszont a zsáner irodalom, hogy mondjam, tehát az, amit az előbb mondtam, tehát például József Attilát olvasunk, akkor nem nem feltétlenül arra gondolunk, hogy akkor majd megismerjük a 20-as, 30-as évek Magyarországát. Viszont, hogyha mondjuk a mai krimiket olvassuk, akkor azt gondoljuk, hogy megpróbáljuk azért, ott megismerjük egy kicsit azokat azt a világot, amiben játszódik az az adott regény.
0: És akkor ez is cél ezek szerint?
1: És szerintem ez azért cél, mert ezek összekötnek bennünket, olvasókat, és összekötnek egy generációt esetleg, tehát hogyha azon gondolkodunk, hogy mi köt össze egy generációt, akkor nyilvánvaló, hogy a popkultúra elemei, de azért egy picit az olvasmány élmények is ide tartoznak, és segítenek beszélni róla. Tehát azok a regények, amik mondjuk a két világháború között játszódnak, azok nagyon sokat segítenek abban, hogy megismerjük a két világ, vagy merjünk beszélni, tudjunk akár családi sztorikat is feleleveníteni, és legyen egy közös történet magvunk. Akár az két világháború közötti, vagy mondjuk nekünk van egy fantasztikusan izgalmas hóhér nyomoz Budán Mátyás király idejében egy ilyen krimi sorozatunk, tehát én például sokkal többet megtanultam ebből a sorozatból, Mátyás világának a mindennapjaiból. Grácer L. Tamásnak a tollából születtek ezek a regények, hogy nevet is mondjak, mint mondjuk akár az iskolában, amit tanultam, hogy ott milyen bűzök voltak, hogy viszonyultak az emberek egymáshoz, tudtak-e fürdeni, szóba állt-e egymással a hóhér meg a köznép, hogy vitték el a szemetet. Tehát ugye azok a dolgok, amik az életünket ma is szervezik, azok akkor is voltak, hát emberek éltek akkor is, meg ma is, és erre így valahogy sose gondoltam korábban.
0: Hogy miért maradt meg ennyire, ugye? Nem sokára jövünk vissza, szó lesz még a pályázatról is. Balog Endre a vendégem, a Prékiadó vezetője.

0: Ez az Intermezzo, Balogh Endrével beszélgetek, a Prékiadó vezetőjével. Hát ez most egy nagyon sűrű és eseménydús időszak számotokra, hiszen egyrészt készültök az ünnepi könyvhétre, másrészt pedig a krimi pályázat véget ért, hamarosan lesz az ünnepélyes díjátadó. De kérlek, mesélj még egy kicsit arról, hogy hogyan zajlott, hány kézirat érkezett, mekkora volt az érdeklődés?
1: Szerintem óriási az érdeklődés, tehát hogyha regénypályázatra 120-nál több pályázat érkezik, az azt jelenti, hogy az arra van igény Magyarországon. Mi egy amerikai típusú pályázatot írtunk ki, tehát először kértünk egy szinopszist, vagyis egy összefoglalását annak, hogy miről szól maga a regény, és kértünk egy szövegmutatványt az elejéről, tehát nem a végéről, hanem az elejéről, az pedig arra szolgált, hogy meg tudjuk ítélni, hogy milyen maga a nyelvezete, a gondolkodásmódja a szerzőnek. Tehát ez nem kellett egész regényt beadni, tehát ez nagyon fontos. Akkor kiválasztottuk ebből a 120-nál többből a shortlistet, őket értesítettük, és őnekik kellett utána volt rendelkezésre állt talán egy 4-5 hónap, vagy 6, és őnekik ez alatt az idő alatt kellett befejezni ezt a regényt. 11 embert választottunk ki, van egy fantasztikus zsűrink, a zsűrink részben olyan emberekből áll, akik maguk is krimi írók, tehát a Prékiadónál Grácerel Tamás és Bánidi Lilla azok, akik egyébként az előző krimi pályázatot megnyerték már, ők is ennek tagjai voltak, vagy Lichter Péter krimi író, vagy Pintér Tibor szintén krimi író és esztéta, valamint Péceli Dóra szerkesztőnk, a Prékiadónál Elvarga Péter szintén munkatársunk és én, tehát így voltunk a zsűri tagjai, és utána, amikor már megérkeztek a teljes kéziratok, akkor újra átolvastuk, a 11-ből 10 beküldte, volt, aki sajnos nem tudta befejezni, és csak félkész művet küldött be, de hát őt majd megkeressük versenyen kívül, mert nagyon izgalmas, amit csinált, és hát, ha befejezi.
0: De előbb-utóbb biztos meg kell, hogy történjen.
1: És akkor így együtt különböző szempontrendszereket kidolgoztunk, és pontoztunk. Uh-huh. És így jött ki az a sorrend, hogy
0: ez most elárulható, ugye?
1: Most már eláruljuk, igen, mert Veres Tamás lett a harmadik, Nagy Judit Áfonya a második, és Zborai Krisztina az első.
0: Mit lehet tudni a művekről?
1: A művek szerintem, hát akkor menjünk így hátulról. Uh-huh. Most jó. Ugye ez egy olyan, annyit azért elmondok, hogy a díj többek között az, hogy megjelenik a regény. Hogyha a mi velünk való együttműködés során sikerül úgy kidolgozni azt a művet, hogy valóban mi is azt mondjuk, hogy megjelenhet. Ugye minden regényt szerkeszteni kell, itt ez feltétel volt, hogy ők ebbe belemennek. A Veres Tamásnak a Gyilkosság a Kaksinál című könyve az abszolút ma játszik, ez egy bútorgyárban játszódik, és hát a gyilkosságok vannak, nagyon érdekes, hogy a kaksi finnül azt jelenti, hogy kettő, és leírva egészen mást gondolnánk, és ez már mutat abba az irányba, hogy ez egy picit krimi paródia. Döbbenet volt, mert azt gondoltuk, hogy krimi paródiát Magyarországon csinálni, tehát ez nem fog jól kijönni, de a szerzőnek sikerült, és imádtuk mindannyian a humorát. Nagy Judit Áfonya Szirén című regénye az a második helyezett lett. Ő egy ikerpárról ír, akiknél hála Istennek nem azt emeli ki, hogy hasonlítanak egymásra, amiből ugye már Dunát lehet rekeszteni ilyen történetekből, meg hogy ugyanúgy öltöznek, vagy nem ugyanúgy öltöznek, hanem azt mutatja be, hogy mennyire összenő két fiatal, vagy két ember, hogyha ugyanazokon a problémákon nevelkednek, hogy így fogalmazzak, egy kicsit elhanyagoló anya, minden hónapban más férfival az apa szerepben, és így felnőni, az így a nagyszülőkhöz menekülés, a bentlakásos iskolába menekülés, és szerintem egy nagyon izgalmas az, ahogy ezeket a lélektani folyamatokat a Áfonya bemutatja. Zborai Krisztina pedig egy Hátvéd ne legyen gentleman címmel írt a 30-as években elején játszódó regényt, ami a focista közegben játszódik, tehát picit ismerjük ezt az időszakot már a magyar irodalomból, ugye kell egy csapat, ezt mindenki hallotta már Mándi Ivántól, és tehát újságírók és focisták, meg nemzetközi, még a filmszínészek is egy picit befigyelnek, nagyon, tehát az ő stílusától én elájultam, tehát ez az, amit szerintem nem lehet tanulni. Van benne egy icipici 30-as évekbeli stílus is, de közben precíz, picit Márai Krúdi beütések, vagy Kosztolányira is gondolhatnánk, és a történetvezetés az ő esetében is fantasztikus, és nagyon fontos, hogy ott arról is szó van, hogy az igazi kiugrást majd egy angol csapatnál való játék fogja okozni a kapusnak. Ez ugye ma számunkra ismert, mert Szoboszlai Dominik Angliában játszik, fantasztikus focista, fantasztikus ember bizonyára, és ugyanez egy 30-as években már szintén ott volt. Tehát nekem ez így kerek, kettő ma játszódik, egy a 30-as években.
0: Volt vita?
1: Mindig vannak olyanok, akikért könnyet hullatunk, de aztán a végén ezek a bizonyos pontozások, ezek azért nagyon pontosan kimutatták, hogy mégiscsak hogy álljon el a végső sorrend, és nem volt kérdés. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki nagyon tetszett, aki például nem fejezte be a munkáját, ő nekem nagyon tetszett, hogy őt meg fogjuk azzal keresni, hogy majd versenyen kívül meg tudjuk jelentetni a regényét, hogyha jó lesz.
0: Versenyen kívül legyen kedves befejezni. Nagyon szépen köszönöm, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Balog Endrével, a Prékiadó vezetőjével.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a félútpályát a 8. kerületben, a Baross utcában, a Szent Királyi utca közelében veszélyelhárítás miatt. A két irány forgalma felváltva halad. Az Orci tér felé közlekedő 72-es és 83-as trolibusz, valamint 9-es autóbusz a Szent Királyi utca megállóban nem áll meg. Erős a forgalom a Margit körúton, a Hungária körúton, a Kerepesi útnál mindkét irányban, a Rákóczi úton, a Blaha-Lujza tér közelében és a Nagy körúton szakaszonként, a Pesti alsó rakparton, a Szent István parttól déli irányban, illetve a Közraktár utcában befelé. Tart a felújítás a 13. kerületben, a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben, a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Vendégem Balogh Endre, a Pré kiadó vezetője. A kiadó természetesen megjelenik a 97. ünnepi könyvhéten is, különböző eseményekkel, köztük egy díjjal is, ami hát mindenképpen figyelemre méltó. Mit szimbolizál ez a díj?
1: Valóban a Pré kiadó összefogott a Hummel borászattal, egy villányi naturborász, egy Horst Hummel nevű ember, aki egyébként fantasztikusan beszél magyarul is, délvidéki, vajdasági származású, és aztán visszaköltöztek a kitelepítés útján, ugye, második világháború után a családja Németországba. Ő már ott tanult jogot, újságírást, filozófiát, és ő úgy gondolja, hogy az irodalomnak és a borászatnak nagyon-nagyon sok köze van egymáshoz. Németül, ugye például a szüretelés az Weinlesen, tehát olvassák a szőlőt, vagy hát a bort, akkor a szőlőben ugyanúgy sorok vannak, mint a könyvben, és egy csomó ilyet szeret elmondani mindig. Ő neki ez egy olyan szellemi tevékenység, a maga az olvasás is, amit, tehát voltunk nála villányban is, hegyekben állnak a könyve, ő személyesen ismerte Kertész Imrét, Eszterházi Pétert, nagyon jó barátságban van több magyar íróval, és most velünk fogott össze, korábban a Jelenkorral, ez egy pécsi irodalmi folyóirat, volt már két díjuk, Kukorelli Endre és Márton László kapta meg, és most velünk fogott össze, vagy mi fogtunk vele össze, és tovább visszük ennek az egyébként rövid időre megszűnt díjnak a hagyományát, és idén az ünnepi könyvhéten fogjuk átadni. Lehet már tudni, hogy Bodor Ádám idén 90 esztendős, nagyon fontos, nagyon híres, egyébként világszerte híres író az, aki ezt a díjat kapja. Kulcsár Szabó Ernő fogja laudálni, aki szintén nagyon fontos a magyar irodalom értés szempontjából, és irodalom közvetítés szempontjából is. Ő maga volt Berlinben, egy jó ideig vezette az ottani magyar tanszéket, és Budapesten meg Pécsett pedig az irodalom elméletészeknek a sorát.
0: Mikor lesz a díjátadó?
1: A díjátadó a Vörös Marti téren lesz, pénteken 16 órakor, jelen lesz a szerző maga, jelen lesz a díj névadója, Hummel úr is, és a közönség soraiban, mert annyira sok ember nem fér el, ott lesznek a zsűri tagok, akik a Pré különböző munkatársai, például a Pré.hu nevű művészeti portál főszerkesztő helyettes, a Horváth Florencia, vagy az imént említett Péceli Dóra, tehát fiúk is, lányok is vegyesen. Ami nagyon fontos, hogy mindenki sokat olvas köztünk, és azért esett többek között a választás Bodor Ádámra, egyrészt megkerülhetetlen, másrészt tényleg 90 éves, de nekünk megjelent róla már a Pré című folyóiratnak egy Bodor Ádám száma, aztán adtunk már ki egy nagyon vastag Bodor Ádám műveit elemző kötetet is, tehát hozzánk is van valami köze.
0: Hát elég erős kapcsolódás.
1: Így van.
0: Ez.
1: Így van.
0: Még ezen kívül mi mindennel készültök az ünnepi könyvhétre?
1: A kiadónak ugyanúgy, mint más kiadóknak, lesznek dedikációi, tehát jönnek pénteken, szombaton, vasárnap olyan szerzők, akikkel így személyesen lehet találkozni, és ami szerintem a legizgalmasabb, hogyha valaki teheti, akkor jöjjön ki szombat este a könyvhétre, mert ahogy lemegy a nap, és bezárnak szépen a könyves, a könyvárusító helyek, a standok, úgy előkerülnek azok a borosflaskák, meg kis pogácsák, amiket erre a célra visznek a kiadók, és hagyomány most már, hogy egy picit vendégül látják azokat az olvasókat, akik, meg hát szerzőket is, akik épp akkor arra járnak, és társaságra vágynak, még talán egy koncert is szokott lenni ilyenkor a Vörösmarty téren a nagy színpadon. Úgyhogy zene is van, meg társaság is van, és ennél meg szép irodalom is van, szerintem ennél több nem nagyon kell.
0: Teljes a program, mi másra van szüksége az embernek, ugye?
1: Így van.
0: Jövünk vissza Balogh Endrével, a Prékiadó vezetőjével.

0: Az Intermezzo vendége Balogh Endre, a Prékiadó vezetője, aki már nyilvánvalóan minden erejével az idei 97. ünnepi könyvhétre készül, hiszen itt vagyunk annak a kapujában. Milyen könyvekkel készültök ilyenkor? Milyen szempontokat vesz figyelembe a kiadó, hogy mit vigyen ki?
1: Egyrészt megváltozott egy picit a könyvhét szerkezete, most már megengedik, hogy a szervezők, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése megengedi már, hogy ne csak azok a könyvek legyenek könyvheti könyvek, amik az utolsó 2-3 hétben jöttek ki a nyomdából. Ez a nyomdák számára nagyon nagy könnyebbség, mert irdatlan munka volt nekik ez a könyvheti mizéria. Most már azt lehet csinálni, hogy minden, ami eddig a magyar könyv megjelent az évben, azt könyvheti könyvként lehet bemutatni, prezentálni. Úgyhogy mi például nagyon odafigyeltünk arra, hogy jelenjenek meg a verses köteteink még a költészet napja előtt, tehát április előtt, és így 4 verses kötetünkből 3-nak sikerült időben megjelenni, a negyedik most jött ki nem régen a nyomdából. Ezek Méhes Károlynak a Kezdővak című verses kötete, Kovács Edvárd első kötetes egyébként Edvárd, a másik Éj című verses kötete, Veszprémi Szilveszter Víjogók és Nyerges Gábor Ádám Messziről jött vendégek című könyve. Ők teljes mértékben szép irodalom, tehát belőlük szerintem rengeteg mindent meg lehet tudni a Méhes Károly könyvéből, hogy hogyan veszi észre az ember, hogy a körülötte hát elfogynak az ismerősök, tehát ő nem egy első kötetes szerző. Kovács Edvárd is azért valamiért ilyen busongó fajta típusú irodalmat mutat, a másiké, ez egy kicsit azért a halálról szól. Szintén Veszprémi Szilveszternek a Cigány mitológia felé nyitó víjogók című könyve az nagyon izgalmas szerintem azoknak, akik azt gondolják, hogy létezik kultúrája a cigányságnak. Nyerges Gábor Ádám pedig már egy sokadik verses kötetével jelentkezik, szintén ő egy kicsit közéleti problémakör irányába, hétköznapi kérdések irányába nyitott. Ez a 4 verses kötetünk lesz, ezen kívül 3 prózát mutatunk még be, magyart, az egyik az Kakukktojás, de ezzel kezdem, mert nagyon szeretem, Kornis Mihály, tavaly jelent meg ugyanez a regénye, de idén kapott érte Artisius díjat, úgyhogy őt is kivisszük dedikálni a könyvétre. Nem akarok róla többet beszélni, mert rengeteg kritika szerencsére született róla, lehet tudni, és Kornis Mihályt azt hiszem, hogy mindenki ismeri. A másik, akinek regénye jött ki, Lichter Péter, ez egy krimi, a detektív, aki baglyokat filmezett, ez a címe, és ő egy olyan világba vezet el bennünket, amit remekül ismer, mert Lichter Péter kísérleti filmes, tehát ő maga is filmrendező, ezen kívül nagyon sok filmes könyve van már, és egy olyan helyre viszel bennünket, egy fiktív helyre, ahol kísérleti filmfesztivál van, és itt történnek a bonyolultabbnál bonyolultabb gaztettek. Természetesen a főszereplőt Lichter Péternek hívják.
0: Ez természetes?
1: Úgy gondolom, hogy az ő esetében igen, mivel itt valóban egy olyan tevékenységről van szó, amit ő maga is csinál, ami hozzá kapcsolódik. Mohácsi Balázs, aki egyébként korábban a Jelenkor című folyóiratnak volt a szerkesztője, most Bertók László kutatóként dolgozik és tanít is a Pécsi Tudományegyetemen. Újabb Narancsok gurulnak el címmel írt egy nagyon vastag regényt. Ebben a vastag regényben nagyon egyszerű dolgokat próbál bemutatni. Ez a nagyon egyszerű dolog az, hogy meghal egy édesapa, ami utána marad, azok az eszközök, azokat a fia kell, hogy használja ugyanabban a tárgyi környezetben, és hogy hogyan módosul a fiúnak a tekintete például, itt ebben az esetben egyébként szintén író vagy költő, és egy korábbi verses kötetnek a megjelenése meghiúsul amiatt, mert megváltozott a környezet, tehát már nem él az apa, tehát annyi minden más lett, és már nem állja meg a helyét az a kötet úgy. Tehát nagyon, szerintem nagyon fontos az, hogy ki hogyan értelmezi önmagát. Ebben azért van fikció is természetesen, mert hát nem önmagát értelmezi mégsem, tehát nem a pszichológusnál vagyunk, de nagyon tanulságos az, hogy hogyan dolgozzuk fel a mi saját életeseményeinket, mondjuk íróként. Tehát ez Mohácsi Balázsnak a regénye, Újabb narancsok gurulnak el címmel, és akkor én mindenképpen szeretném megemlíteni a külföldi könyveinket is, mert bár az ünnepi könyvét az kizárólag a magyar könyveknek az ünnepe, de nyilván minden kiadó kiviszi az éppen aktuális, friss külföldi könyveiket is, vagy könyveit is. Nekünk van egy félig meddig magyar, Kéla Caga, egy fantasztikusan kedves kanadai költőnőnk, ő neki az édesapja volt magyar, aki az 1956-os forradalom után ment külföldre, Félúton címmel, egyébként szintén az édesapa elvesztésével előállt új helyzetet próbálja feldolgozni, Félúton, nem is véletlenül ez a címe az ő életében is, hogy Félútra érkezett ezzel. Van egy zseniális festőnő, Tamara Lempicka, ugye Madonna gyűjti, vagy Barbara Streisand, vagy Jack Nicholson, tehát nagyon fontos emberek gyűjtik az ő festményeit, és az egyik legdrágábban eladható festő a 20-as, 30-as években készítette a legmenőbb festményeit, és aztán a háború elől az USA-ba költözött. Róla írt egy kétkötetes életrajzi regényt egy lengyel szerző, ennek a Tamara a vulkánhuga című második része jelent meg most.
0: Milyen beszédes cím?
1: Nagyon izgalmas, élete végén a vulkánhoz költözött Peruba, és nem tudta lefesteni. És ez egy nagyon, tényleg beszédes, tehát ő maga egy vulkán volt. A személyisége nem is biztos, hogy mindenki elbírta olyan könnyen viselni. Erről szólt többek között ez a második rész, hogy mennyire nehezen viselte például a lányát. Lehazudta a korát természetesen, ő is, mármint a Tamara. Nem is vallotta be, hogy neki van lánya hosszú ideig. A testvéreként próbált mesélni róla. Nagyon furcsák ezek a művészek, és itt ezek nagyon, nagyon szeretem ezt a könyvet. Én szerkesztettem, úgyhogy fantasztikus a stílusa, és Mihály Zsuzsa fordításában ez gyönyörűen átjön. Van egy Vazareli regényes évszázad, a bővített kiadás című könyvünk. Ez azt jelenti, hogy egy 80-valahány oldalal hosszabb, mint az előző kiadás. Pierre Vazareli írt hozzá még 80 oldalt. Ugye Viktor Vazareli 120 éve született, most látható egy kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, és az utóbbi időszaknak a küzdelmeit mutatja be a Pierre ebben a plusz 80 oldalban, de az egész könyv az egész évszázadot, és magának a Vazarinek a valóban nagyon regényes életét a szerelmeivel, a feleséggel, a művészetének a kialakulásával, hogyan jutott el a világhírhez. Tehát ugye voltak időszakok, amikor Picasso és Vazareli volt a két leghíresebb művész. Ezen kívül egy portugál 19. századi családregényünk van, és egy katalán verses kötetünk. Érdemes szerintem kilátogatni a 74-es standra, amire az van

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Mörk Leonóra író, akivel legfrissebb kötetéről beszélgettünk, melynek címe Ezüst szélű felhők. 5 és 6 óra között pedig itt járt nálunk Balog Endre, a Prékiadó vezetője. Krimik, könyvek és díjak, pezsgő programokkal készül a kiadó a 97. ünnepi könyvhétre. Maradjanak velünk a folytatásban is, én azonban búcsúzom, köszönöm a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Pus Gergő technikusnak. Holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja majd önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos időre számíthatunk. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Hajdúszoboszlón is szigorítják az elektromos rollerek használatát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülés szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérült elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az olefin együzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Új tagokat toboroz a Katasztrófa Védelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy 3 napos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Korábban Kaposvár, Szeged és Debrecen is korlátozta a járművek használatát. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Május végén egy 74

0: éves férfi vesztette életét Óbudán. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkád sor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függő hídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Venyréb Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Akteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Új tagokat toboroz a katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a június első hetében végzett országos ellenőrzésen. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat és a bukós isak viselését, valamint a világítás és a rendszám előírásoknak megfelelő használatát kérte számon a két keréken közlekedőkön. Egy hét alatt több mint 130 motorost állítottak meg, mert nem viselt bukós isakot, és csaknem 270-et, mert nem kapcsolta fel a világítást. Mintegy 3400 esetben intézkedtek egyéb közúti szabálysértések miatt. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Medvéket láttak az Akteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni. Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A két kerület rész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyoskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A Dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György. Halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltő.